Nummer to. Nummer to. Trettisju. Tre. Sju. Førtini. Fire. Ni. Nummer fem. Nummer fem. Tjuefem. To. Fem. Sekstien. Seks. En. Sekstitre. Seks. Tre. Femtisju. Fem. Sju.